0: legyen be hozzá!
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröment?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Géczi Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíció között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a békés-sobai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó,

TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitko Bianco Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódnak.

természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes beteg tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegéci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Szemmelweis napi díjátadó zajlott Békésvár megyében. Fiatal könyvtáros kapott rangos szakmai elismerést. Mezőgazdasági gépek gyulladtak ki. Cserebökényi túra a Körös Maros Nemzeti Parkban. Már is mondom a részleteket. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békésvár megyei területi szervezete péntek délután Semmelweis napi díjátadó ünnepséget tartott a Békéscsabai Jókai Színház kamara termében. Az eseményen Vörös Marti

Attila, a kamara választási eljárásokért felelős titkára arról beszélt, mit jelent ma Semmelweis Ignác öröksége a szakdolgozók számára. Elmondta, hogy az örökség része az empátia megőrzése a nehézségek ellenére is, a folyamatos fejlődés és szakmai igényesség, a láthatatlan segélykiáltások meghallása, valamint a megoldás központú rendíthetetlen csapatmunka. Semmelweis napi elismerő oklevelet kapott a BMKK több részlege is. Díjazták a Pándi Kálmán Tagkórház invazív kardiológiai ápolási részlegének 11 fős csapatát, az egyes csecsemő és gyermekosztály 15 munkatársát, a dr. Réti Pál Tagkórház traumatológia ortopédia szakrendelésének 9 dolgozóját, valamint a Pándi Kálmán Tagkórház neurológia stroke osztályának 19 fős közösségét. Az okleveleket a részlegek kijelölt képviselői vehették át. Békés vármegye alapellátásáért díjat Gémes Marian fogászati asszisztens kapott, a járóbetegellátásért díjat Gyulai Sándor Zoltánné pszichiátriai ápoló és gondozó, Erős Gábor pszichiátriai szakápoló, valamint Pinkelné Bozó Bogdárka ápoló vehette át. A fekvőbeteg ellátásért díjban Matthias Irina diplomás ápoló, Bánki Horváth Dezső diplomás ápoló, Janó Dani Anita ápoló és Mihályné Patay Erika ápoló részesült. A vármegye kiváló szakdolgozója díjat Pipis Andrea ápoló kaptam, míg a kiváló szakdolgozói közösség díját az Orosháza mentőállomás MESZK szakmai versenycsapata érdemelte ki. Mihályné Patay Erika a behír.hu-nak elmondta, hogy több mint 30 éve végzett az egészségügyi szakközében, majd miután 4 fia oldáskorú lett, visszatért az egészségügybe. Úgy fogalmazott, hogy a Réti Pál Kórház endokrinológiai osztályán olyan munkát végezhet, amelyet valóban szeret és amely számára örömforrás, hiszen sokat ad és sokat kap általa. A rendezvényen a Jókai Színház művészei is közreműködtek. Mozgalmas hónapokon van túl a Békés Csabai Turisztikai Egyesület, amely továbbra is az aktív kerékpáros turizmus fejlesztését tartja fő feladatának. Az eddigi eredményekről és a következő időszak terveiről Upauszki Zoltán elnök számolt be. Elmondta, hogy idén is számos olyan programot szerveztek vagy támogattak, amelyek a szabadidős sportot, a közösségépítést és a turizmus erősítését szolgálják. Kiemelte az 5. Háromváros Kerékpáros Fesztivált, amely ismét bizonyította, hogy a kerékpározás képes összekötni településeket, Békés Csabát, Békést és Gyulát, közösségeket és generációkat. A rendezvény zászlós hajója továbbra is a Háromváros Kerékpáros Körtúra, amely családoknak, baráti társaságoknak és rendszeresen bringázóknak kínál kiváló lehetőséget. Az idei újdonság a Wenkheim 50 teljesítménytúra volt, amely a tapasztaltabb kerékpárosokat szólította meg, emellett látványos program elemként szerepelt az országos triálbajnokság is. Az elnök arról is beszélt, hogy a Tour de Hongrie első szakaszának befutója Békés Csabán volt. Az egyesület segítette a verseny népszerűsítését, a közösség bevonását, és egy különleges túrát is szervezett, amelyen a résztvevők végig tekerhették a verseny útvonalát. Kiemelte, hogy fontosnak tartják a fiatalok megszólítását, kerékpáros osztálykirándulásokat szerveznek, ahol a diákok nem csak mozognak, hanem megismerik a Körösök vidékének természeti és kulturális értékeit is. A nyári időszakban ismét elindulnak a békési kastélyok bringás vándortáborok. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködve idén 18 turnusban szervezik meg a tábort, amelyre az ország számos pontjáról érkeznek fiatalok. 6 napon át kerékpárral járják be Békés megye kastélyait, történelmi emlékhelyeit, a Körösök menti természeti környezetet és a térség látnivalóit. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy Békés Csaba már az ország egyik kedvelt kerékpáros turisztikai központjává vált. Ehhez hozzájárulnak a térség természeti adottságai, a folyamatosan fejlődő kerékpáros infrastruktúra és a széleskörű összefogás. Céljuk, hogy tovább erősítsék a város és a térség kerékpáros vonzerejét, és minél több látogatót ösztönözzenek arra, hogy két keréken fedezze fel a vidéket.

0: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 57. vándorgyűlésének ünnepélyes megnyitóján Kecskeméten átadták az év fiatal könyvtárosa díjat. Az elismerést idén Földesi Csenge vehette át, aki nem a Podcast, mint Kulturális Médium című pályaművel pályázott. Földesi Csenge szakmai útja a Partiumi Keresztény Egyetemről és a Szegedi Tudomány Egyetemről a kulturális és média területen át vezetett a Békés megyei könyvtárig. Munkáját végig kíséri a kultúra iránti elkötelezettség, az irodalom szeretete és a közösségi tudás közvetítés fontossága. Pályaművében azt vizsgálja, hogyan válhat a podcast a könyvtárak kulturális küldetésének és tudás átadó szerepének korszerű, hatékony eszközévé. Az év fiatal könyvtárosa díja Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség közös szakmai elismerése, amelyet minden évben olyan fiatal szakembereknek ítélnek oda, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a könyvtári területen. Pénteken kora délután két mezőgazdasági géptűzhöz is riasztották a tűzoltókat Békésvár megyében, derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. Gesztkül területén egy búzatáblában bálázó gép gyulladt ki. A lángok átterjedtek a tarlóra is, és mintegy 10 hektárnyi terület égett le, több ála is meggyulladt. A gyulai hivatásos és a komádi önkormányzati tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt. Konágot a külterületén egy kombány belseje kapott lángra aratás közben. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók eltávolították a gép zárt részének burkolatát, egy vízsugárral megszüntették az izzást, majd kiszerelték a károsodott alkatrészeket. Az eset során itt sem sérült meg senki. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság május 25-én szakvezetéses kirándulást tartott a Cserebökényi Csavargás címmel, amely az ős Maros egykori medrének térségét mutatta be az érdeklődőknek. A túra az egykori Cserebökény központjából indult, ahol a résztvevők először a település táj történetéről hallhattak összefoglalót. Ezt követően a terület növény és állatvilágát ismertették velük, majd mintegy 9,5 kilométeres, közel 4 órás útvonalon járták be a vidéket. A kirándulók megfigyelhetették a hajdani széles és mély folyómedrek maradványait, majd egy fennmaradt ér mentén folytatták az utat. A szakvezető arról is beszélt, hogy az elmúlt évek száraz időszakai milyen változásokat okoztak a növényzetben. A földutak mentén kecskebúza, a gyepes részeken pedig kisebb állományú magyar szegfő is megjelent. A kirándulók őzeket, dámszarfasokat is megfigyelhettek, és elhaladtak a terület névadó kurgánja a terehalom mellett. A program végén egy műfészek telepet is felkerestek, ahol a kék és vörösvércsék rövid időre elhagyták fészkeiket.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a vekém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg, és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Wenkheim kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés Megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az imár hidi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváró elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsi utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nemrégen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Born Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrás biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazinműsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést mindenkinek, és boldog névnapot a Tihaméreknek és az Olivéreknek. Nekik nagyon nagy köszöntés jár. Isten éltesse őket. Indul a mai műsor is. Szép reggelt.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig szól a reggeli információs magazinműsor, és itt van már is a mai nap indító tippünk. Optimalizáljuk a feladatainkra szánt időt a jól ismert Parkinson törvény tudatos alkalmazásával, amelyet C. Northcott Parkinson brit történész fogalmazott meg. A tételének a lényege, hogy a munka mindig úgy nyúlik el, hogy kitöltse a rendelkezésre álló időkeretet, vagyis ha egy feladatra egy egész napot szánunk, akkor az pontosan egy egész napig fog tartani. Ha viszont mesterségesen rövidebb szigorú határidőket szabunk meg magunknak, az agyunk automatikusan a lényegre fókuszál, és nem hagyja, hogy elússzunk a munka közben. Óvatosan azért érdemes lehet ezt is kipróbálni. Ez volt a mai nap indító tipp. Jó reggelt!

0: egész.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap híresebb szülötteit. A ünnepli születésnapját a Szelemírtók és a Blues Brothers legendás Oscar jelölt színésze Dan Aykroyd, illetve szintén ezen a napon született a Gyűrűk Ura filmek árvenyeként világhírűvé vált színésznő Liv Tyler is. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Olyan ő, hogy megáll.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig szól a reggeli információs magazinműsor. Az első órán kér most a végéhez, de a következő 60 percben is még együtt rádiózhatunk. Jó reggelt kívánok! Hozom a hasznos infókat a folytatásban is.

0: érdekében a parlament elé viszik a jogszabály módosítását.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Erőteljes gomoly felhő képződés, zápor, zivatar várható a mai napon. A déli majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
4: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Dobozon több helyen, illetve Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk el, a Tihamérek és az Olivérek mellett az Anna Máriák is a mai nap köszöntöttjei. Nagyon boldog névnapot nekik. Én pedig indítom ezt az órát is. Szép reggelt!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
7: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
8: Miért nem termel a napelemem?
9: Mert koszos haver.
8: És ki mossa le?
10: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
11: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
12: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
13: Internetix.
12: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
13: Internetix.
12: Díjmentes bekötés.
13: Internetix.
12: Legmodernebb optikai hálózat.
13: Internetix.
12: Megbízható, elérhető, korlátlan.
13: Internetix.
12: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
13: Internetix.
12: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
14: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazinműsor szól. Egy kis érdekesség a reggeli rohanásban. Nem tudom, tudták-e, hogy a világ egyik legnépszerűbb és legkorábban érő csemege szülő fajtáját, a Csaba gyöngyét itt Békés Csabán nemesítette a népszerű Stark Adolf nevű kereskedő a 19. század végén. A zsenélés szakember teljesen amatőrként a saját Békés Csabai kiskertjében kísérletezte ki ezt a rendkívüli fajtát, amely korai érése és muskotályos íze miatt villámgyorsan meghódította a globális piacokat. Ez volt a mai érdekesség, most vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok. A programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója.
5: Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Erőteljes gomoly felhőképződéssel zápor, zivatar várható a mai napon. A déli, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb technológiai és életmód beszámolók szerint nagy generációváltás zajlik a viselhető okos eszközök piacán, ugyanis a hagyományos nagyméretű okosórákat rohamtempóban szorítják ki a minimalista okosgyűrűk, vagyis a smart ringek. A cikkek kiemelik, hogy a felhasználók egyre inkább diszkrét, kijelző nélküli és ultrakönnyű titánium kiegészítőket választanak szívesebben, amelyek töltés nélkül akár egy hétig is képesek hajszál pontosan monitorozni a szívritmust, az alvás minőséget, a napi stressz szintet, meg hát gondolom én az időt is mutatják azért, így nem mellékesen. Érdekes kis vívmány ez. Most vissza a dologhoz. Let me tell you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjáró épül, aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga a KFT. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
4: Ez a

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
3: A hideg allergia, orvosi nevén hideg urtikária, olyan állapot, amikor a szervezet a hidegre túlzott reakcióval válaszol. Hideg levegő, hideg víz, vagy akár egy jeges tárgy érintése után a bőr kipirosodhat, viszketni kezdhet, és csalán kiütésszerű duzzanatok jelenhetnek meg. Egyeseknél az ajkak vagy az arc megduzzadása is előfordulhat, ritkán pedig szédülés, rosszul lét jelent. A pontos ok sokszor nem ismert, de a tüneteket stressz vagy fáradtság is felerősítheti. A hideg allergia különösen veszélyes lehet hideg vízben, ezért fontos az óvatosság. A tünetek antihisztaminnal enyhíthetők, tartós panaszok esetén pedig érdemes szakorvoshoz fordulni.
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor végéhez értünk most el. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ma ezt a két órát, holnap is jelentkezem, további szép reggelt és jó munkát kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szerda éjfélig az ország egész területén meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, miután a hőmérséklet helyenként a 40 Celsius fokot is megközelítheti. Az egészségügyi és katasztrófa védelmi hatóságok fokozott óvatosságra intenek, 11 és 16 óra között javasolják a tűzőnap elkerülését, emellett kiemelten kérik az idősek, krónikus betegek és egyedül élők rendszeres ellenőrzését. A rendkívüli meleg miatt csökkenhet a kémények húzat hatása, így a szénmonoxid mérgezések veszélye is megnőtt, miközben az erdőkben és azok környékén továbbra is szigorú tűzgyújtási tilalom van érvényben. Új nyári áramfogyasztási csúcs született Magyarországon június 26-án, amellyel megdőlt a tavaly nyári terhelési rekord. A MAVIR adatai szerint a rendszer

0: meg a vízfogyasztás, ami különösen az agglomerációkban, a kertes övezetekben és a turisztikai régiókban okoz ellátási kihívást. A hálózatok túlterheltségét a lakosság azzal enyhítheti leginkább, ha a kertlocsolást és a nagyobb vízigényű házi munkákat a délutáni és esti csúcsidőszakon kívülre tervezi.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Erőteljes gomoly felhő képződés, zápor, zivatar várható a mai napon. A déli majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: A Balatonparton
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És ki mossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
8: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalam musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi szabadtéri.hu.
10: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Dobozon több helyen, illetve Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Erőteljes gomoly felhőképződéssel zápor, zivatar várható a mai napon. A déli, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
5: Csaba Rádió.
4: 24 órában Békés Csabáról.
5: Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez szerint gyerekes dolog összehasonlítani Cristiano Ronaldo-t Messivel és Haalanddal a világbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez határozottan visszautasította azokat a kritikákat és felvetéseket, amelyek Cristiano Ronaldo játékperceit Messiéhez vagy Haalandéhoz hasonlítják a világbajnokságon, miután csak gól nélküli döntetlent játszottak Kolumbiával a csoportkör utolsó fordulója. Míg Messi és Haaland már pihenőt kapott az utolsó fordulóban, mivel válogatottjaik már korábban biztosították helyüket a legjobb 32 között, addig a 41 éves Ronaldo egymás után a harmadik VB meccsén is a kezdő csapatban kapott helyet, és végigjátszotta a Kolumbia elleni 0-0-ra végződött találkozót. Nem hasonlítjuk össze őt más csapatok játékosaival, ez gyerekes dolog lenne. Cristiano hozzá van szokva ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Ez sokkal inkább a mentális erő, a taktikai fegyelem és a támadó játékukban a területek megnyitásának kérdése. Cristianónak nem jelent problémát a 90 perc végigjátszása, meg lehet, hogy a következő meccsen változtatni fogunk, de ez bármelyik másik játékosra is igaz. Már 21 mezőnyjátékost pályára küldtünk, így megosztjuk a perceket, fakad ki a szövetségi kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Erőteljes gomoly felhő képződés és zápor zivatar várható a mai napon, a déli majd az észak nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. július 1-e szerda délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Folytatódik az építőkútja második ütemének építése Békés Csabán. Tömegeket vonzott a körösvegyi sokadalom Gyulán. Fekete-fehér fotók kerültek a középpontba Békés Csabán. A holokauszt Békés vármegyei áldozataira emlékeztek Békés Csabán. Közel 800 millió forintos beruházással folytatódik az építőkútja második ütemének kivitelezése Békés Csabán, a Modern Városok program részeként. A fejlesztés során a Csányi utcai csomóponttól a Lencsés útig csaknem 1 km hosszú új útszakasz épül. A beruházás finanszírozását 593 millió forinttal a Modern Városok program, további 214 millió forinttal pedig kormányzati támogatás biztosítja. Az első ütem még Európai Uniós forrásból valósult meg, a második már hazai támogatásból készül el. Bálint József alpolgármester elmondta, hogy a laboratóriumi vizsgálatok alapján az út megfelelő teherbírásához egy 50 cm vastag mész és cement alapú stabilizációs réteg kialakítására is szükség van. A bizottság ennek elkészítését a tartalékkeret terhére jóvá hagyta. Hozzátette, hogy a kivitelezés csak ennek elkészülte után folytatódhat a látványosabb építési munkákkal. Az alpolgármester kiemelte, hogy az építők útja a város egyik legforgalmasabb útszakasza, ahol naponta mintegy 16 ezer jármű halad át. A fejlesztés célja a belváros forgalmának csökkentése és a város gazdasági területeinek gyorsabb megközelíthetősége. A számítások szerint a beruházás befejezése után a Korvin utca és a Bánát utca kereszteződésének forgalma akár 70%-kal is mérséklődhet. A projekt nem csak útépítést foglal magában, megújul a csapadékvíz elvezető rendszer,

M26-hoz vezető földút, Lencsés út és Garessor közötti szakaszát már lezárták a járműforgalom elől. Az érintett területek jelenleg a Hán Lajos tér felől közelíthetők meg. A Lencsés úton 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, a munkagépek közlekedését jelzőrök segítik. Az alpolgármester a lakosság türelmét és megértését kérte. Elmondta, hogy a kivitelező tervei szerint a Lencsés úti csomópont augusztus végére elkészülhet. Hozzátette, hogy a Lencsés úton idiglenes busz megállókat alakítottak ki, és arra kérik a közlekedőket, hogy lehetőség szerint a Körte sor felől kerüljék el a munkaterületet. Az építők útja második ütemének befejezése a kivitelezési szerződés szerint november 6-ára várható. A nagy hőség ellenére is ezrek látogattak el a hétvég egyik legnagyobb térségi rendezvényére, a gyulai körösvölgyi sokadalomba. A szombati program során csak nem 500 néptáncos lépett színpadra a vár mellett kialakított sokadalmi téren, amely estére teljesen megtelt érdeklődőkkel. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti eseménye pénteken kezdődött és vasárnapig várta a látogatókat. A programban kézműves bemutatók, népzenei és néptánc előadások, valamint mesemondók is helyet kaptak. A Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke Pál Miklósné elmondta, számukra is meglepetést jelentett, hogy a kánikula ellenére szombat estére zsúfolásig megtelt a rendezvény helyszíne. Hozzátette, a látogatók este 6 óra után kezdtek nagyobb számban érkezni, és ahogy enyhült a hőség, egyre többen csatlakoztak a programokhoz. Kiemelte, hogy egyetlen napon még soha nem lépett fel ennyi táncos a sokadalomban, közel 500-an mutatták be produkcióikat. Az egyesület elnöke arról is beszélt, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyári hőség miatt érdemes a rendezvényeket inkább a délutáni és este órákra időzíteni. Emiatt a vasárnapi programok kezdését is egy órával későbbre halasztották. Pál Miklósné örömtelinek nevezte, hogy sok család és gyermek érdeklődik a mesterség bemutatók, a kiállítások, a népzene és a néptánc iránt. Hangsúlyozta, hogy a kézművesek hagyományos népművészeti alkotásokat és termékeket mutatnak be, illetve kínálnak a látogatóknak. Érdekességként elmondta, hogy a régi módi játszótéren szalmazsákokat is kihelyeztek, elsősorban a gyerekek számára. Tapasztalataik szerint azonban a felnőttek is szívesen pihentek meg rajtuk. Úgy fogalmazott, jó érzés látna a népművészeti rendezvényre érkező nyitott érdeklődőket, és szerinte a sokadalom legfontosabb üzenet az, hogy az emberek egy kis időre megálljanak, leüljenek és figyeljenek egymásra.

0: A fekete, a fehér és a szürke tengernyelv nyalata címmel nyílt fotókiállítás a hétvégén a Békés Csabai Lencsési Közösségi Házban. A Fekete-Fehér Fotó Facebook csoport csaknem 4000 tagja közül 30 alkotó mutatkozott be összesen 48 felvétellel. Takács Péter, az intézmény vezetője, elmondta, hogy a csoport egyik óbudai fotósa kereste meg a közösségi házat a kiállítás ötletével, amelyet örömmel fogadtak. Kiemelte, hogy a csoport célja a színek háttérbe szorításával a témák, a mondani való és az érzelmek hangsúlyosabb megjelenítése. Véleménye szerint a fekete-fehér fotográfia túlmutat a látvány szépségén, és a képek valódi tartalmára irányítja a figyelmet. A csoport egyik alapítója, Pinke György, elmondta, hogy a 6 éve működő közösség tagjai hetente egy-egy képpel neveznek, amely közül az oldal 6-7 adminisztrátora választja ki a legjobb alkotást. A kiállításon a 2025-ös év legkiemelkedőbbnek ítélt felvételei kaptak helyet. Hozzátett, hogy utcafotósként különösen közel áll hozzá a fekete-fehér fotográfia, mert a színek hiányában a néző figyelme jobban a megörökített pillanatra és annak hangulatára összpontosul. A megnyitón Takács Péter köszöntötte a vendégeket, a tálatot Imre György fotóművész nyitotta meg, még Dudás Péter, a Fekete-Fehér Fotó Facebook csoport képviselője is köszöntötte a résztvevőket. A rendezvény hangulatáról a Kemény Gitár Klub gondoskodott, amely zenével különleges kíséretet adott a fekete-fehér fényképek világához. A magyar holokauszt áldozataira emlékeztek vasárnap Békés Csabán a Széchenyi Ligeti zsinagógában. A megemlékezésen beszédek és mártéristen tisztelet idézte fel a 82 évvel ezelőtti tragikus eseményeket. A Békés Csabai zsidó hitközség elnöke Lukásné Moskovics Tamara hangsúlyozta, hogy újra és újra emlékezni kell azokra, akiket megfosztottak jogaiktól, otthonuktól és szereteiktől, majd a társadalom peremére szólítva halálba küldtek. Felidézte, hogy Békés vármegyéből mintegy 5000, Békés Csabáról pedig több mint 2000 zsidó embert deportáltak. A szerelvény 1944. június 29-én érkezett meg a haláltáborba, ahol az elhurcoltak mintegy 90%-át néhány órán belül meggyilkolták. Beszédében a Havas család történetén keresztül mutatta be a holokauszt helyi eseményeit. Elmondta, hogy Havas Dezső gyermekkorában került Békés Csabára családjával. A családot 1944. májusában otthonuk elhagyására kényszerítettek, majd zsidóházba költöztették. Szüleit és testvérét ellát június közepén a vasútállomás melletti gettóba hurcolták, ahonnan június 26-án deportálták őket, soha nem tértek vissza. Havas Dezsőt már 1942-ben munkaszolgálatra vitték, ahol súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek egész életére kihatottak. A családból egyedül testvére Sándor élte túl a holokauszt. Dezső a II. Világháború után újraindította vaskereskedését, amelyet később államosítottak. Családot alapított, két lánya született. A megemlékezéssel Lukás Némoskovics Tamara több a holokauszt idején írt levelet is felolvasott. Elmondta, hogy ezek a személyes dokumentumok jól tükrözik az akkori időszak érzelmeit. Az első még a viszontlátás reményét hordozta, míg a későbbiben már a félelem, a bizonytalanság és a beletörődés is megjelent, ugyanakkor a remény még akkor sem tűnt el teljesen. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok!
4: A norvég válogatott bejutott a legjobb 16 közé, miután 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot. Nusza szerezte meg a vezetést az első félidőben, amire Diallo a 71. percben még válaszolni tudott. A továbbjutást Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. gólját a tornán, így már csak egy gólra van a 6 gólos Messitől a góllövő listán. A norvégok vasárnap magyar idő szerint este 10 órától az ötszörös világbajnok Brazíliával találkoznak a 8-döntőben. A francia válogatott továbbra is hibátlan a világbajnokságon. A 8 éve világbajnok legutóbb ezüstérmes együttes 3-0-ra győzött a svédek ellen, és már a 4. mérkőzését is megnyerte a tornán. Bappé az első félidő végén szerezte meg a vezetést, majd Barcola növelte az előnyt, a végeredményt pedig Bappé állította be. A francia csatár 6 góljával utolérte a góllövőlista élén álló Messit. A franciák szombaton Paraguay jelen lépnek pályára a 8-döntőben. 40 év után nyert ismét kieséses mérkőzést Mexikó. A társházigazda 2-0-ra győzött Ecuador ellen, már az első félidőben eldöntve a továbbjutást Quiñones és Jiménez góljával. A közép-amerikai együttes 4 mérkőzés után is 100%-os, ráadásul egyetlen gólt sem kapott a tornán. Mexikó vasárnap az Anglia-Kongó párharc győztesével mérkőzik meg a legjobb 16 között.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Miért nem termel a napelemem?
11: Mert koszos haver.
10: És kimossa le?
12: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
13: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
14: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV Toronynál.
15: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
9: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Megvan Pep Guardiola utódja a Manchester City-nél, olasz szakember tér vissza a klubhoz Enzo Maresca személyében. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Enzo Maresca lett a Manchester City csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Az együttes honlapján hétfő délután megjelent közleményben kiemelték, Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. A Manchester City olyan klub, amelyet nagyon jól ismerek, nagyszerű lehetőség számomra, hogy ezt a csapatot irányíthatom, nyilatkozta az olasz tréner, hozzátette, miután a harmadik időszakát kezdi meg a klubnál, tisztában van a City-nél támasztott követelményekkel és elvárásokkal. A klub vezérigazgatója, Ferran Soriano, Enzo Maresca kinevezéséről hozzátette, ismerik a tréner személyiségét, valamint a futballról alkotott elképzeléseit, az edzőjelöltjei között előkelő helyen szerepelt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Gólöröm! Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új nyári áramfogyasztási csúcs született Magyarországon június 26-án, amellyel megdőlt a tavaly nyári terhelési rekord. A

kezelő alapítványok állami alapítói jogait gyakorló miniszterek kijelöléséről. A rendelet értelmében a KEKVÁK felett az alapítói jogot a magyar állam nevében meghatározott miniszterek kizárólagosan gyakorolják. Így például a miniszterelnökséget vezető miniszterhez került az MCC és a Kékbolygó Alapítvány is. A lépés az új kormány azon tervének része, amellyel a nem egyetemi KEKVÁKat augusztus 31-ig feladatok megtartása mellett teljesen

0: Bíróság korábbi döntése szerint a miniszteri közleményekkel bevezetett kötelezettség sértette a jogbiztonságot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy a jogszerű és működőképes ügyeleti rend érdekében a parlament elé viszik a jogszabály módosítását.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok!
4: A norvég válogatott bejutott a legjobb 16 közé, miután 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot. Nusza szerezte meg a vezetést az első félidőben, amire Diallo a 71. percben még válaszolni tudott. A továbbjutást Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. gólját a tornán, így már csak egy gólra van a 6 gólos Messitől a góllövő listán. A norvégok vasárnap magyar idő szerint este 10 órától az ötszörös világbajnok Brazíliával találkoznak a 8-döntőben. A francia válogatott továbbra is hibátlan a világbajnokságon. A 8 éve világbajnok legutóbb ezüstérmes együttes 3-0-ra győzött a svédek ellen, és már a 4. mérkőzését is megnyerte a tornán. Mbappé az első félidő végén szerezte meg a vezetést, majd Barcola növelte az előnyt, a végeredményt pedig Mbappé állította be. A francia csatár 6 góljával utolérte a góllövőlista élén álló Messit. A franciák szombaton Paraguay jelen lépnek pályára a 8-döntőben. 40 év után nyert ismét kieséses mérkőzést Mexikó. A társházigazda 2-0-ra győzött Ecuador ellen, már az első félidőben eldöntve a továbbjutást Quiñones és Jiménez góljával. A közép-amerikai együttes 4 mérkőzés után is 100%-os, ráadásul egyetlen gólt sem kapott a tornán. Mexikó vasárnap az Anglia-Kongó párharc győztesével mérkőzik meg a legjobb 16 között.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békésmegye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
5: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
8: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a Kívánság műsor, és vele együtt a délutáni zenés információs magazin műsor is pillanatokon belül hozva az üzeneteket, ezekre koncentrálunk a következő percekben, és a jó zenékre természetesen rádiózunk együtt ma is.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor és egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, Tibor párom ma 37. születésnapját ünnepli, boldog születésnapot kíván neki a Szűcs család. Nagyon nagy boldog smiley-kkal érkezett az üzenet, és mi is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Isten éltessen, Tibor!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól, ami lassan most már a végéhez is ér. Gyorsan az üzenetek végére járunk, viszont ugyanis jött Anna Máriának egy névnapi köszöntése, mégpedig Judit volt az elkövető a Csaba Rádió Facebook oldalán keresztül. Nagyon sok örömet, virágot, mosolyt és boldogságot kíván neked. Nagyon boldog névnapot kívánunk mi is, és a tihamérekről se feledkezzünk meg, őket is Isten éltesse. A kívánság műsor kapuit pedig már a bezárom, de a folytatásban is együtt rádiózhatunk még.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs műsor van itt önnel ma is a munkaidőben. A következő napok, a hét második fele nagyobb lehűlést is hozhat, majd a nagy hőség után talán jól is fog esni ez, és jól is fog esni talán az eső is. Pár milliméter csapadékot ígértek az előrejelzésben, erre készüljünk fel időjárás szempontjából. Ezt az órát zárom, a következőben viszont még együtt rádiózhatunk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rád.

0: go.
1: Come on.
2: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
3: Csaba Rádió.
2: 24 órában Békés Csabáról.
3: Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók az

0: Kanadától az ötszörös világbajnok Brazíliával találkoznak a nyolcad döntőben. A francia válogatott továbbra is hibátlan a világbajnokságon. A 8 éve világbajnok, legutóbb ezüstérmes együttes 3-0-ra győzött a svédek ellen, és már a negyedik mérkőzését is megnyerte a tornán. Mbappé az első félidő végén szerezte meg a vezetést, majd Barcola növelte az előnyt, a végeredményt pedig Mbappé állította be. A francia csatár 6 góljával utolérte a góllövőlista élén álló Messit. A franciák szombaton Paraguay ellen lépnek pályára a nyolcad döntőben. 40 év után nyert ismét kieséses mérkőzést Mexikó. A társházigazda 2-0-ra győzött Ecuador ellen, már az első félidőben eldöntve a továbbjutást Quiñones és Jiménez góljával. A közép-amerikai együttes 4 mérkőzés után is 100%-os, ráadásul egyetlen gólt sem kapott a tornán. Mexikó vasárnap az Anglia-Kongó párharc győztesével mérkőzik meg a legjobb 16 között.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a kenguruk nem tudnak hátrafelé ugrani. A mikéntjéről is hogyan nyárolnám sokára, hozom ennek az érdekességeit. Rádiózunk együtt, sok jó zenével!

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, hallottál már, hogy a kenguruk nem tudnak hátrafelé ugrani. A testfelépítésük és az izmos hátsó részük miatt fizikailag lehetetlen számukra hátrafelé ugrás. Ezért is választották Ausztrália nemzeti szimbólumának. A kenguru csak előre tud haladni, akár csak az ország fejlődése. Egyébként képesek akár 3 méter magas és 9 méter távolságra is ugrani, erő és irányítás és iránytartás egy testben elképesztő, a természet egy csodája, ők is.
2: Fancy!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió. Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor futott a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jövök holnap is, további szép napot!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. A brazilok elleni 8-at döntött valóra vált álomnak nevezte Antonio Nusa, miután a Norvégia 2-1-re legyőzte Elefánt csontparton és története során először nyert mérkőzést a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el, aki szerint a siker történelmi jelentőségű, Martin Ødegaard pedig azt mondta, a csapat továbbra is hinni akar a csodában. Solbakken szövetségi kapitány úgy véli, az elefántcsontparti egyenlítés után sikerült megnyugtatni a játékosokat, ezért vissza tudtak térni a saját játékukhoz. A kieső afrikaiak közül többen is arról beszéltek, hogy büszkék a tornán nyújtott teljesítményükre, bár a búcsút nagy csalódásnak tartják. Lemondott Ronald Koeman, a holland válogatott szövetségi kapitány, miután csapat a 11-esekkel alul maradt Marokkó ellen a legjobb 32 között. A hollandok csoport elsőként jutottak tovább, a kieséses szakaszban azonban azonnal búcsúztak. Koeman az 5. szövetségi kapitány, aki a torna alatt, vagy közvetlenül a VB szereplés befejezése után távozik posztjáról. A pályán kívül is dőlnek a rekordok. A FIFA adatai szerint az első 17 napon több mint 4,6 millió szurkoló látogatott ki a mérkőzésekre, ráadásul a büfében is igen aktívak voltak a rajongók. Eddig 300 ezer hotdogot és 2,8 millió korsósört adtak el, miközben palackozott vízből csupán 1 millió fogyott. Országonként eltérők a kedvencek, Kanadában a sör és a chips,

Dás Hava, szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én debreceni Ilona vagyok. Mesélek majd arról, hogy ebben a hónapban melyik madár hogyan tudósít minket arról, hogy milyen idő várható. Szolgálok némi gólyahírrel, sok-sok programmal és még több jó zenével. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. Társadalmi célú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek július első napján. Június utolsó napja hatalmas meleg rekorddal búcsúzott, soha még ilyen meleg nem volt. Európa szerte rekordokat döntött a sokat emlegetett hőkupola. Magyarországon a valaha mért legmagasabb értéket 2007. július 20-án mutatta a hőmérő. Kiskunhalason akkor 41,9 fok volt a maximum. Ezt a közel 20 éves rekordot írta felül, tegnap délután 3 órakor Széchenyben a 42 fok. A mai nappal pedig lezárult a hőség, bár nem szűnik meg teljesen. Ma még 33 fok körül van a csúcs, holnap 28, holnap után 30 fok várható csapadékkal. Nálunk pedig a kedvencek szólnak a legjobb válogatásban.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez szerint gyerekes dolog összehasonlítani Cristiano Ronaldo-t Messivel és Haalanddal a világbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez határozottan visszautasította azokat a kritikákat és felvetéseket, amelyek Cristiano Ronaldo játékperceit Messiéhez vagy Haalandéhoz hasonlítják a világbajnokságon, miután csak gól nélküli döntetlent játszottak Kolumbiával a csoportkör utolsó fordulóján. Míg Messi és Haaland már pihenőt kapott az utolsó fordulóban, mivel válogatottjaik már korábban biztosították helyüket a legjobb 32 között, addig a 41 éves Ronaldo egymás után a harmadik VB meccsén is a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a Kolumbia elleni 0-0-ra végződött találkozót. Nem hasonlítjuk össze őt más csapatok játékosaival, ez gyerekes dolog lenne. Cristiano hozzá van szokva ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Ez sokkal inkább a mentális erő, a taktikai fegyelem és a támadó játékukban a területek megnyitásának kérdése. Cristianónak nem jelent problémát a 90 perc végigjátszása, meg lehet, hogy a következő meccsen változtatni fogunk, de ez bármelyik másik játékosra is igaz. Már 21 mezőnyjátékost pályára küldtünk, így megosztjuk a perceket, fakad ki a szövetségi kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. A brazilok elleni 8-at döntött valóra vált álomnak nevezte Antonio Nusa, miután a Norvégia 2-1-re legyőzte Elefánt csontparton és története során először nyert mérkőzést a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el, aki szerint a siker történelmi jelentőségű. Martin Ødegaard pedig azt mondta, a csapat továbbra is hinni akar a csodában. Solbakken szövetségi kapitány úgy véli az elefántcsontparti

0: szurkoló látogatott ki a mérkőzésekre, ráadásul a büfében is igen aktívak voltak a rajongók. Eddig 300 ezer hotdogot és 2,8 millió korsósört adtak el, miközben palackozott vízből csupán 1 millió fogyott. Országonként eltérők a kedvencek, Kanadában a sör és a chips, Mexikóban pedig a pizza a legnépszerűbb a lelátókon. Ma 3 mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság, este 6 órakor Anglia Kongói Demokratikus Köztársasággal, este 10-kor Belgium Szenegállal, csütörtök hajnali 2-kor pedig a társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával csap össze.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Szentek a Pavának első napján, július 1-én ez a Csaba 88.9-en, ahol a különleges fagyikat ünnepeljük. Hamarosan mesélek róluk, sőt arról is, hogy világszerte milyen fajlat különlegességekkel várják ilyenkor az érdeklődőket. Előjáróban csak annyit, Magyarországon is vannak díjnyertes, meghökkentő különlegességek. Például a vörösboros málna, az ibolya fagyi, de létezett egyszer egy nyáron a túrós csúszafagyi és a kovászos uborka fagyi is. És léteznek jó zenék, sőt, mindig szól a Csabán, velük folytatjuk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek július 1-én, második nyári hónapunk első napján, a különleges fagyik világnapján. A magyar fagylaltot tudjuk, május 8-án ünnepeltük, a különleges fagyikat viszont így júliusban. Az Egyesült Államokban a teljes július a fagyi hónapja. Ronald Reagan hirdette ki még 1984-ben. Ezen a napon szinte kötelező elfordulni, a három legnépszerűbb íztől vanília, csoki, eper. És ma adjunk esélyt a kézműves cukrászdák kreatív kísérleteinek. Következzék néhány létező, furcsa, nemzetközi ízvilág. Vannak libamájas, kéksajtos, bazsalikomos olívaolajas, de sült szalonnás és sörös juharszirupos variáció is, és ami a legbizarabb, Japánban kapható polipos és tintahalas fagyi is. Nekünk nem kell ennyire messzire menni, de azért kísérletezzünk, közben pedig hozzuk a kedvenceket.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
3: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9. július 1-én. Ugye velünk vannak az Anna Máriák és Tihamérok. Két különleges gyönyörű névről van szó, ma ünnepeljük őket. Az Anna Mária, nem titok, az Anna és a Mária összekapcsolása. Ennél fogva kegyelem és könyörület jelentéssel bír többek között, míg a Tihamér szláv eredetű, a jelentése pedig csend és béke. Boldogságot kívánunk ezt szép nevek viselőinek, és Isten értesse mindazokat, akik áldás havának első napján születtek. Ajándékba nekik Henry Ford idézetet hoztam. Aki abba hagyja a tanulást, az legyen 20 vagy 80 éves, öreg. Ám aki folyamatosan tanul, az mindig fiatal marad. Annyi mindent rejteget az élet, kívánom a szülinaposoknak, hogy mindig legyen mit tanulniuk. És hogy közben élvezzék is azt. Sok-sok boldogságot!

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te mit csinálsz hétvégén?
4: Térkövet nézek.
3: Aha. És hol?
4: Az aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
2: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
5: Szemét
6: levittem.
5: Villany
6: befizettem.
5: Klíma
6: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
10: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba. Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek között pedig program. A zene és a mozgás szerelmeseit várják Békésre a Művelődési Központba, a Senior Örömtánc foglalkozásra. A Művelődési Központban működő Senior Örömtánc foglalkozás főként az idősebb korosztály számára biztosítja a kíméletes mozgás lehetőségét, ám jó szívvel ajánlják mindenkinek. A mozgás mellett nem csak kiváló memóriatréning, hanem jó hangulatot, vidámságot, közösségi élményt is ad a résztvevőknek. A legújabb kutatások pedig bizonyítják, hogy hatékonyan előzi meg a depressziót, a demenciát és az Alzheimer-kór kialakulását, javítja az életminőséget, tehát számtalan jótékony hatása van. A Senior Örömtánc foglalkozásokon nincs szükség táncpartnerre, sőt előzetes tánctudásra sem, csak egy kényelmes cipőre. Az órákat Baranyainé Imre Julianna, Senior Örömtánc oktató tartja. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Drámaian rossznak nevezte a költségvetés állapotát Magyar Péter a parlamentben, aki szerint az idei hiány még az uniós forrás.

0: sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanújával hallgatta ki a fővárosi nyomozó ügyészség Hajdú Jánost, a terror elhárítási központ korábbi főigazgatóját az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A volt rendőrtábornok panasszal ért a gyanúsítás ellen, és nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. A fejleményekre reagálva Orbán Viktor pártelnöktől a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki Hajdú Jánost, aki 2010 előtt már éveken át betöltötte ezt a pozíciót. A hosszantartó hőségben a vadállomány számára megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása életmentő, emellett az itatással a vadkár is mérsékelhető. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közösségi média bejegyzésében kiemelte, hogy a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadászterületeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, valamint folyamatosan gondoskodjanak ezek megfelelő vízellátásáról.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Hol öröm? A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Megvan Pep Guardiola utódja a Manchester City-nél, olasz szakember tér vissza a klubhoz Enzo Maresca személyében. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Enzo Maresca lett a Manchester City csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Az együttes honlapján hétfő délután megjelent közleményben kiemelték, Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. A Manchester City olyan klub, amelyet nagyon jól ismerek, nagyszerű lehetőség számomra, hogy ezt a csapatot irányíthatom, nyilatkozta az olasz tréner, hozzátette, miután a harmadik időszakát kezdi meg a klubnál, tisztában van a City-nél támasztott követelményekkel és

hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba 88.9-en. Folytatjuk a legjobb dalokkal, előtte viszont boncolgassuk egy kicsit az időjárást, illetve elmesélem, mit figyeltek meg a gazdák júliusban. Ha napnyugtakor tiszta az ég, és a csalogányok szorgalmasan énekelnek, akkor az jó időt jelent. Ha viszont a kakasok napnyugta után is kukorékolnak, illetve hogyha a varjak és a gyöngytyúkok sokat kiáltoznak, akkor az rossz idő közelettét jelzi. Hát eszerint nincs is más teendőnk, mint figyelni a csalogányokat, kakasokat, gyöngytyúkokat. Inkább azt mondom, figyeljük a kedvenceket. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek a Csabával.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb. We were good.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Mérséklődik a kánikula, több felhő lesz az égen és záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északkeleti szél. Hajnalban 22, még holnap délután 28 fok várható.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csoma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csoba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a Budafoki Dohnányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Szemét
4: levittem.
3: Villany
4: befizettem.
3: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
5: Kaisai.hu.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X. A minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Nyári receptet hoztam. A dinnye a nyár egyik slágere, tökéletesen megállja a helyét saláta formájában is, ezúttal pikánsan, fűszeresen. Ehhez a dinnye salátához a mézdinnyét és a sárga dinnyét nagyobb kockára vágjuk, és egy nagy keverőtálban összekeverjük. A görög dinnyét nagyobb darabokra vágva, egy száraz öntött vas grillsárpenyőben, extra magas hőmérsékleten, oldalanként 2-3 perc alatt megkapatjuk, aztán hagyjuk egy kicsit hűlni, felkockázzuk és a két másik dinnyéhez keverjük, mehetnek a hűtőbe. A kakukkfüvet és a rozmaringot finomra vágjuk, a rózsaborsot pedig összetörjük. Sóbors, dizsoni mustár, méz, csilipehely, tárkonyecet, olívaolaj kell még, mind belemegy egy üvegbe. Rá a teteje és jön a rázás. A dinnyékre locsoljuk a dresszinget, óvatosan összekeverjük, rámorzsoljuk a fetasajtot, még jöhet egy kis bazsalikom, és el is készültünk. A fetasajtos zöld fűszeres dinnyesaláta receptjét a neten találtam, kedvenceink pedig így szólnak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
7: Csaba.
0: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-áig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, és most gólya hírek. Már régen feledésbe merültek azok a hűvös, esős tavaszi napok, amikor vártuk a gólyáinkat. Ők megjöttek, megküzdöttek a legjobb fészkelőhelyért. Kitatarozták a fészket és várták a tojókat. Mi pedig azt hiszük, hogy évről évre mindig ugyanazokat a gólyákat látjuk. Kiderült, hogy nem. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága készített egy tanulmányt, és levonták a következtetést. Nagyon sok gólya, igenis fészek szédelgő, nem ugyanoda tér vissza. Ennek ellenére szeretjük őket. A kedvenceket ide hozzuk, itt vannak jó helyen ez a Csaba. További szép délután kívánok!

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Metlényi Autónál.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az arany építőanyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Arany építőanyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Szentjakab havának első napján eddig tartott közös műszakunk, ma a különleges fagyikat ünnepeljük, no meg a nyarat. A neten számtalan, otthon is elkészíthető fagylalt különlegesség receptje található meg. Mondanám, hogy elárulok egy titkot, de nem titok. A fagyi készítésben az a legjobb, hogy együtt csináljuk, aztán együtt fogyasztjuk. Szóval összekovácsolja az embereket, akár csak a jó zene. Debrecen Ilona vagyok, köszönöm, hogy együtt töltöttünk néhány órát. További kellemes, szép délutánt kívánok a Csabával. Akkor is, ha készül ma fagyi otthon, akkor is, ha nem. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Alkotmányellenes szabályozása kényszerítette a házi orvosokat az alapellátási ügyeleti rendszerben való részvételre az előző kormányzat. Ezért az Egészségügyi Minisztérium szakmai szervezetekkel és a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetve átalakítja a rendszert. Az Alkotmánybíróság korábbi döntése szerint a miniszteri

szabálymódosítását. Már tavasszal megkezdik a nyári vízhiány kockázatának mérséklését a víziközmű szolgáltatók, a hálózatok és a víztornyok karbantartásával. A Nemzeti Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az extrém hőségben egyes településeken csak nem 50%-kal emelkedett meg a vízfogyasztás, ami különösen az agglomeráció

Ha a kertlocsolást és a nagyobb vízigényű házi munkákat a délutáni és esti csúcsidő szakon kívülre tervezi. Míg 10 éve mindössze 8, az idén már 22 kutyabarát strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami hűen tükrözi a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését Magyarországon. A kutyabaráthelyek.hu közleménye szerint a közel 3 millió hazai app közül egyre több szinte családtagként utazik a gazdájával, a minősített kutyabarát helyek kialakítása pedig komoly forgalomnövelő hatással bír az adott települések turizmusára.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza ma 3 mérkőzéssel folytatódik. Este 6 órától Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzik a 8-ad döntőbe jutásért. Az angolok csoport elsőként végeztek, de a Horvátország elleni nyitó siker után a Gána elleni gól nélküli döntetlen és a Panama elleni 2 gólos győzelem során már több bírálatot kaptak a támadó játékuk miatt. A kongóiak a legjobb csoport harmadikként jutottak tovább, a csoportkörben döntetlent játszottak Portugáliával, majd a zárófordulóban hátrányból fordítva győzték le Üzbegisztánt. A két válogatott még soha nem találkozott egymással.

0: Fordulós vereség ellenére is az élen végeztek a csoportban. Tim Rim csapatkapitány szerint együttesen minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, a bosnyákokat pedig kemény ellenfélnek tartja. Bosznia-Hercegovina mindhárom csoport mérkőzésén gólt szerzett, és egyre jobb játékot mutatott. A két válogatott három korábbi egymás elleni találkozóján az Egyesült Államok két győzelmet aratott egy döntetlen mellett. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalókkal természetesen jövünk holnap reggel.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjáró épül. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
1: Közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba, rád

0: Géza Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Július 1-e szerda van, a mai napon a Tihamérok és az Anna Máriák ünneplik névnapjukat. A Tihamér régi magyar személynév, amely a szláv Tihomir névből származik, a név jelentése csend, béke. Az Anna Mária női név az Anna és a Mária nevek összetétele. A teljes népességre vonatkozóan az Anna Mária a 2000-es években a 65-66-dik, a 2010-es években a 64-66-dik helyen állt a 100 leggyakrabban viselt női név között. Boldog névnapot kívánunk nekik! Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Nédo Gézát hallják. Július 1-e szerda van, Semmelweis nap. Ezt a napot Semmelweis Ignác születésének emlékére hozták létre, aki 1818. július 1-én született. Ő fedezte fel, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és orvostan hallgatók nem megfelelő kézhigiéniája okozza. A klórmeszes kézmosás bevezetésével drasztikusan csökkentette a gyermekágyi láz miatti halálozási arányt. Magyarországon 1992 óta ünneplik hivatalosan ezt a napot, és 2011 óta számít az egészségügyben dolgozók számára fizetett munkaszüneti napnak. Ilyenkor adják át a legmagasabb szakmai elismeréseket és állami kitüntetéseket is az ágazatban dolgozóknak. Július 1-e egyben a köztisztviselők napja is Magyarországon, emiatt a polgármesteri hivatalok, kormányablakok és egyéb közigazgatási szervek ügyfélszolgálatai is zárva tartanak, vagy módosított nyitvatartással üzemelhetnek ezen a napon.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Július 1-e szerda, van Nédo Gézát hallják. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. A mai napon ünnepli 74. születésnapját Dan Aykroyd, primetime Emmy-díjas kanadai-amerikai színész, komikus, forgatókönyvíró és zenész. Televíziós áttörést a Saturday Night Live alapító csapatának tagjaként érte el. Világhírnevét olyan kultikus hollywoodi vígjátékoknak köszönheti, mint a Blues Brothers és a Szellemírtók. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza a 3 mérkőzéssel folytatódik. Este 6 órától Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzik a 8-ad döntőbe jutásért. Az angolok csoport elsőként végeztek, de a Horvátország elleni nyitó siker után a Gána elleni gól nélküli döntetlen és a Panama elleni 2 gólos győzelem során már több bírálatot kaptak a támadó játékuk miatt. A kongóiak a legjobb csoport harmadik jutottak tovább. A csoportkörben döntetlent játszottak Portugáliával, majd a zárófordulóban hátrányból fordítva győzték le Üzbegisztánt. A két válogatott még soha nem találkozott egymással. Este 10 órától Belgium Szenegállal csap össze. A belgák 5 ponttal jobb gólkülönbségüknek köszönhetően nyerték meg a csoportjukat, és a csoportkörben 73 kapura lövéssel az egész mezőny legaktívabb támadó csapatának bizonyultak. Szenegál a legjobb harmadikak egyikeként jutott tovább, amihez az Irak elleni 5-0-ás győzelemre is szükség volt. A belga középpályás Amadou Onana Szenegálban született, és azt mondta, különleges érzés lesz szülőhazája ellen pályára lépni. Ez a két válogatott sem találkozott még soha egymással. Csütörtökön hajnali 2-kor a társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával mérkőzik. Az amerikaiak már az első két csoportmérkőzésüket megnyerték, így a zárófordulós vereség ellenére is az élen végeztek a csoportban. Tim Rim csapatkapitány szerint együttesen minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, a bosnyákokat pedig kemény ellenfélnek tartja. Bosznia-Hercegovina mindhárom csoportmérkőzésén gólt szerzett, és egyre jobb játékot mutatott. A két válogatott 3 korábbi egymás elleni találkozásban az Egyesült Államok 2 győzelmet aratott 1 döntetlen mellett. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalókkal természetesen jövünk holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
5: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 1-e szerda van, a mai napon ünnepli 49. születésnapját Liv Tyler, amerikai színésznő és modell, aki nemzetközi hírnevét leginkább a Gyűrűk ura trilógiában alakított Tünde hercegnő Arwen szerepének köszönheti. Édesapja Steven Tyler, az Aerosmith együttes frontembere, édesanyja Bibi Buell modell. 11 éves koráig abban a hitben nőtt fel, hogy Todd Rundgren rockzenész az apja, innen származik a születési neve is. 14 évesen kezdett modellkedni, majd feltűnt az Aerosmith híres Crazy című videóklipjében is. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
1: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
8: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
5: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
5: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
8: Amin jár.
5: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 1-e szerda délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Folytatódik az építőkutya második ütemének építése Békés Csabán. Tömegeket vonzott a körösvegyi sokadalom Gyulán. Fekete-fehér fotók kerültek a középpontba Békés Csabán. A holokauszt Békés vármegyei áldozataira emlékeztek Békés Csabán. Közel 800 millió forintos beruházással folytatódik az építőkútja második ütemének kivitelezése Békés Csabán, a Modern Városok program részeként. A fejlesztés során a Csányi utcai csomóponttól a Lencsési útig csak nem 1 km hosszú új útszakasz épül. A beruházás finanszírozását 593 millió forinttal a Modern Városok program, további 214 millió forinttal pedig kormányzati támogatás biztosítja. Az első ütem még Európai Uniós forrásból valósult meg, a második már hazai támogatásból készül el. Bálint József alpolgármester elmondta, hogy a laboratóriumi vizsgálatok alapján az út megfelelő teherbírásához egy 50 cm vastag mész és cement alapú stabilizációs réteg kialakítására is szükség van. A bizottság ennek elkészítését a tartalékkeret terhére jóvá hagyta. Hozzátette, hogy a kivitelezés csak ennek elkészülte után folytatódhat a látványosabb építési munkákkal. Az alpolgármester kiemelte, hogy az építőkútja a város egyik legforgalmasabb útszakasza, ahol naponta mintegy 16 ezer jármű halad át. A fejlesztés célja a belváros forgalmának csökkentése és a város gazdasági területeinek gyorsabb megközelíthetősége. A számítások szerint a beruházás befejezése után a Korvin utca és a Bánát utca kereszteződésének forgalma akár 70%-kal is mérséklődhet. A projekt nem csak útépítést foglal magában, megújul a csapadékvízelvezető rendszer, átépítik a vízvezeték hálózatot, korszerűsítik a hírközlési és közvilágítási rendszereket, valamint kerékpársáv is épül az új útszakasz mellett. A kivitelező 2025. októberében vette át a munkaterületet, az érdemi munkák pedig 2026. márciusában kezdődtek a növényzet és a gyökérzet eltávolításával. A mocsaras talajviszonyok jelentősen megnehezítették a munkát, ezért a humuszréteg eltávolítása után laborvizsgálatokkal határozták meg a megfelelő alapozási technológiát. Bálint József arról is tájékoztatott, hogy a kivitelezés jelenlegi szakaszában elkerülhetetlenné vált a forgalom korlátozása. A kutyaiskolához, a Hán Lajos téri garázsokhoz és a Fényes tanya 1026-hoz vezető földút, Lencsés út és garázsor közötti szakaszát már lezárták a járműforgalom elől. Az érintett területek jelenleg a Hán Lajos tér felől közelíthetők meg. A Lencsés úton 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, a munkagépek közlekedését jelzőrök segítik. Az alpolgármester a lakosság türelmét és megértését kérte. Elmondta, hogy a kivitelező tervei szerint a Lencsés úti csomópont augusztus végére elkészülhet. Hozzátette, hogy a Lencsés úton idiglenes busz megállókat alakítottak ki, és arra kérik a közlekedőket, hogy lehetőség szerint a Körte sor felől kerüljék el a munkaterületet. Az építőkútja második ütemének befejezése a kivitelezési szerződés szerint november 6-ára várható. A nagy hőség ellenére is ezrek látogattak el a hétvége egyik legnagyobb térségi rendezvényére, a gyulai körösvölgyi sokadalomba. A szombati program során csak nem 500 néptáncos lépett színpadra a vár mellett kialakított sokadalmi téren, amely estére teljesen megtelt érdeklődőkkel. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti eseménye pénteken kezdődött és vasárnapig várta a látogatókat. A programban kézműves bemutatók, népzenei és néptánc előadások, valamint mesemondók is helyet kaptak. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke Pál Miklósné elmondta, számukra is meglepetést jelentett, hogy a kánikula ellenére szombat estére zsúfolásig megtelt a rendezvény helyszíne. Hozzátette, a látogatók este 6 óra után kezdtek nagyobb számban érkezni, és ahogy enyhült a hőség, egyre többen csatlakoztak a programokhoz. Kiemelt, hogy egyetlen napon még soha nem lépett fel ennyi táncos a sokadalomban, közel 500-an mutatták be produkcióikat. Az egyesület elnöke arról is beszélt, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyári hőség miatt érdemes a rendezvényeket inkább a délutáni és este órákra időzíteni. Emiatt a vasárnapi programok kezdését is egy órával későbbre halasztották. Pál Miklósné örömtelinek nevezte, hogy sok család és gyermek érdeklődik a mesterség bemutatók, a kiállítások, a népzene és a néptánc iránt. Hangsúlyozta, hogy a kézművesek hagyományos népművészeti alkotásokat és termékeket mutatnak be, illetve kínálnak a látogatóknak. Érdekességként elmondta, hogy a régi módi játszótéren szalmazsákokat is kihelyeztek, elsősorban a gyerekek számára. Tapasztalataik szerint azonban a felnőttek is szívesen pihentek meg rajtuk. Úgy fogalmazott, jó érzés látni a népművészeti rendezvényre érkező nyitott érdeklődőket, és szerinte a sokadalom legfontosabb üzenet az, hogy az emberek egy kis időre megálljanak, leüljenek és figyeljenek egymásra.

0: A fekete, a fehér és a szürke tengernyelv nyalata címmel nyílt fotókiállítás a hétvégén a Békéscsabai Lencsési Közösségi Házban. A Fekete-Fehér Fotó Facebook csoport csaknem 4000 tagja közül 30 alkotó mutatkozott be összesen 48 felvétellel. Takács Péter, az intézmény vezetője, elmondta, hogy a csoport egyik óbudai fotósa kereste meg a közösségi házat a kiállítás ötletével, amelyet örömmel fogadtak. Kiemelte, hogy a csoport célja a színek háttérbe szorításával a témák, a mondani való és az érzelmek hangsúlyosabb megjelenítése. Véleménye szerint a fekete-fehér fotográfia túlmutat a látvány szépségén, és a képek valódi tartalmára irányítja a figyelmet. A csoport egyik alapítója, Pinke György, elmondta, hogy a 6 éve működő közösség tagjai hetente egy-egy képpel neveznek, amely közül az oldal 6-7 adminisztrátora választja ki a legjobb alkotást. A kiállításon a 2025-ös év legkiemelkedőbbnek ítélt felvételei kaptak helyet. Hozzátett, hogy utcafotósként különösen közel áll hozzá a fekete-fehér fotográfia, mert a színek hiányában a néző figyelme jobban a megörökített pillanatra és annak hangulatára összpontosul. A megnyitón Takács Péter köszöntötte a vendégeket, a tálatot Imre György fotóművész nyitotta meg, még Dudás Péter, a Fekete-Fehér Fotó Facebook csoport képviselője is köszöntötte a résztvevőket. A rendezvény hangulatáról a Kemény Gitár Klub gondoskodott, amely zenével különleges kíséretet adott a fekete-fehér fényképek világához. A magyar holokauszt áldozataira emlékeztek vasárnap Békéscsabán a Széchenyi Ligeti zsinagógában. A megemlékezésen beszédek és mártéristen tisztelet idézte fel a 82 évvel ezelőtti tragikus eseményeket. A békéscsabai zsidó hitközség elnöke Lukásné Moskovics Tamara hangsúlyozta, hogy újra és újra emlékezni kell azokra, akiket megfosztottak jogaiktól, otthonuktól és szereteiktől, majd a társadalom peremére szólítva halálba küldtek. Felidézte, hogy Békés vármegyéből mintegy 5000, Békéscsabáról pedig több mint 2000 zsidó embert deportáltak. A szerelvény 1944. június 29-én érkezett meg a haláltáborba, ahol az elhurcoltak mintegy 90%-át néhány órán belül meggyilkolták. Beszédében a Havas család történetén keresztül mutatta be a holokauszt helyi eseményeit. Elmondta, hogy Havas Dezső gyermekkorában került Békéscsabára családjával. A családot 1944. májusában otthonuk elhagyására kényszerítettek, majd zsidóházba költöztették. Szüleit és testvérét ellát június közepén a vasútállomás melletti gettóba hurcolták, ahonnan június 26-án deportálták őket, soha nem tértek vissza. Havas Dezsőt már 1942-ben munkaszolgálatra vitték, ahol súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek egész életére kihatottak. A családból egyedül testvére Sándor élte túl a holokauszt. Dezső a II. Világháború után újraindította vaskereskedését, amelyet később államosítottak. Családot alapított, két lánya született. A megemlékezéssel Lukás Némoskovics Tamara több a holokauszt idején írt levelet is felolvasott. Elmondta, hogy ezek a személyes dokumentumok jól tükrözik az akkori időszak érzelmeit. Az első még a viszontlátás reményét hordozta, míg a későbbiben már a félelem, a bizonytalanság és a beletörődés is megjelent, ugyanakkor a remény még akkor sem tűnt el teljesen. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédogézát hallják. Július 1-e szerda van, a mai napon ünnepli 59. születésnapját Pamela Anderson, kanadai-amerikai színésznő, modell, aktivista és író, aki az 1990-es évek egyik legnagyobb globális popkulturális ikonjává vált. Pamela Anderson leginkább a Baywatch című sikersorozatból, a Playboy magazin címlapjairól, valamint a közelmúltban végbe ment kritikusok által is elismert művészi és személyes megújulásáról ismert. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Rádió. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: hajtsatok! Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok! Kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok!
1: A tegnap és a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba
0: Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Mátyás király korát idézték meg az MCC Békés Csabai családi napján. Halad az építők útja második ütemének kivitelezése. Kék kutak segítik a hőség elleni védekezést. Rekord érdeklődés a Körösvölgyi Sokadalom szombati programján. Már is mondom a részleteket. Mintegy 550 évet repítettek vissza az időben a Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabai képviseletén szombaton, ahol családi és közösségi napot tartottak Mátyás király korának jegyében. A szervezők különféle programokkal várták a tiszteletre méltó vendégeket, az apródokat és a leányokat, az előadásokon pedig bemutatták, milyen volt valójában a híres uralkodó éskora. Felidézték a jól ismert legendákat, hogy igazságos volt, áruhában járta az országot, és fekete sereget tartott, majd sorra vették, mi az, ami történt. Történelmileg nem állja meg a helyét. A Békés Csabai képviselet vezetője Mittag Mónika elmondta, hogy az MCC idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, és a szervezet célja továbbra is a fiatalok tudásának bővítése és a közösség építés. Hozzátette, hogy minden évben tartanak családi napot, ezúttal pedig az évforduló és a névadó iránti tisztelet jegyében alakították át az Andrássy út 38 szám alatti épületet Mátyás király udvarává. A résztvevők különféle műhelyekben tevékenykedhettek, készíthettek lovagi felszerelést, ékszereket, hangszereket, kódex másolásba foghattak, beszélgethettek a jósnővel, aki tanácsokat is adott, fűszereket válogathattak, valamint megismerkedhettek a solymászat világával. A napot táncház és tábortűz zárta. Mátyás király koráról és az uralkodó valódi történelmi szerepéről Ugrai Gábor a Belvár történelem tanára, a Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke, valamint a Szent György lovagrend lovagja tartott előadást. Felidézte, hogy a legendák szerint Mátyás igazságos volt, áruhában járta az ország és fekete sereggel rendelkezett, majd hangsúlyozta, hogy ezek a történetek azért nem felelnek meg a valóságnak. Beszélt Mátyás felmenőiről is, akik feltehetően Havasalföldről kerültek Erdélybe, és a család a Vajdahunyadvárról kapta a hunyadi nevet. Ugrai Gábor ismertette a korszak történelmi hátterét is. Hunyadi János idején az Oszmán Birodalom jelentősen megerősödött. 1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt, majd 1456-ban Nándorfehérvár alá érkezett. Bár Hunyadi Jánosnak akkor még sikerült megvédeni a várat, 1521-ben a törökök már elfoglalták azt. A Modern Városok program részeként közel 800 millió forintból épül az építők útja második üteme. A beruházás során csaknem 1 kilométer hosszú új útszakasz készül a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. Bálint József alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a terület adottságai miatt egy stabilizációs réteg kialakítására is szükség van. A fejlesztés első üteme korábban Európai Uniós forrásból valósult meg, a második ütem azonban hazai támogatással készül. 593 millió forint érkezik a Modern Városok programból, további 214 milliót pedig a kormány biztosít külön támogatásként. Az alpolgármester kiemelte, hogy ez az egyik legforgalmasabb útszakasz a városban, naponta mintegy 16 ezer autó halad át rajta. A fejlesztés jelentősen csökkenti majd a belváros terheltségét és gyorsabbá teszi a város másik gazdasági területének megközelítését. A becslések szerint az új szakasz átadása után akár 70%-kal mérséklődhet a forgalom a Korvin és a Bánát utca kereszteződésénél. A beruházás nem csak útépítést jelent, hanem komplex infrastruktúra fejlesztést, megújul a csapadékvíz elvezető rendszer, átépítik a vízvezeték hálózatot, korszerűsítik a hírközlési és közvilágítási rendszereket, és az útszakaszon kerékpársáv is létesül. A kivitelező tavaly októberben vette át a munkaterületet, majd ez év márciusában kezdődtek a munkálatok a Bozótnád gyökérzet eltávolításával. A mocsaras talaj jelentősen nehezítette a munkát. A humuszolás után laborvizsgálatok következtek, hogy megfelelő alapot biztosítsák a 960 méter hosszú útnak. A vizsgálatok eredményei szerint a megfelelő teherbíráshoz meszes, cementes, stabilizációs rétegre van szükség. A bizottság a napokban jóváhagyta egy 50 centi vastag réteg kialakítását a tartalék keretterhére. Az alpolgármester elmondta, hogy a látványosabb építkezés csak ennek elkészülte után folytatódhat. A kivitelezés elérte azt a szakaszt, ahol az ütemterv szerint elkerülhetetlen a forgalomkorlátozás. Májusban lezárták a Lencsési út és a garázsok közötti szilárd burkolat nélküli útszakaszt, amely a kutyaiskolához, a Hán Lajos téri garázsukhoz és a Fényes Tanyak 1026-hoz vezet. Ezek a helyszínek jelenleg a Hán Lajos tér felől közelíthetők meg. A Lencsési úton 30-as sebességkorlátozás van érvényben, a munkagépek mozgását pedig jelzőrök segítik. Az alpolgármester a lakosság türelmét és megértését kérte. Közölte, hogy a Lencsési út új csomópontja a kivitelező ígérete szerint augusztus végére elkészül. Ideiglenes busz megállókat már kialakították, és arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint a körtesor felől kerüljék a szakaszt. Az építőkútja második ütemének munkálatai a tervek szerint november 6-áig tartanak.

0: A városban a tartós kánikula miatt úgynevezett kék kutak állnak a lakosság rendelkezésére, amelyek folyamatos ivóvíz utánpótlást biztosítanak. Békés Csaba közigazgatási területén mintegy 250 ilyen ivópont működik, hogy a lakók könnyen hozzájuthassanak a hőségben létfontosságú folyadékhoz. A klímaváltozás hatásai a településen is egyre érezhetőbbek. Az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt a forró napok száma, ami a vízfogyasztás emelkedésében is megmutatkozik. Az alföldvíz tapasztalatai szerint a kánikulai időszakokban akár 15%-kal is nő a vízfelhasználás a térségben. A szakemberek arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy a legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 15 óra között lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot, ügyeljenek a rendszeres folyadékpótlásra és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, kisgyermekekre és a házi állatokra is. Az óriási hőség ellenére hatalmas tömeg érkezett a hétvége egyik legnagyobb rendezvényére, a Körösvölgyi Sokadalomra. A Gyulai Várnál kialakított sokadalmi téren szombaton közel 500 néptáncos lépett a színpadra, az esti órákra pedig teljesen megtelt a tér érdeklődőkkel. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti ünnepe pénteken kezdődött és vasárnapig kínált programokat. Kézművesek, néptáncosok, népzenészek és mesemondók gondoskodtak arról, hogy a látogatók idén is gazdag, sokszínű kínálattal találkozzanak. Miklósné a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, őket is meglepte, hogy a kánikula ellenére szombat estére zsúfolásig megtelt a sokadalmi tér. A tömeg késő délután kezdett növekedni, és ahogy enyhült a hőség, egyre többen érkeztek. Hozzátette, hogy talán még soha nem lépett fel ennyi táncos egyetlen napon, csak nem 500-an álltak színpadra látványos produkciókkal. Tapasztalataik szerint a nagy meleg miatt a délutáni és esti időpontok a legalkalmasabbak a programok megtartására, ezért vasárnap a tervezetnél egy órával később kezdődtek az események. Az elnök kiemelte, hogy sokan voltak kíváncsiak a mesterségbemutatókra, a kiállításokra, a népzenére és a néptáncra. Rengeteg gyermek érkezett, akik megcsodálták a kézműves alkotásokat és kipróbálták a korabeli játékokat. A kézművesek kizárólag hagyományos, tiszta forrásból táplálkozó népművészeti termékeket mutattak be és árusítottak. Érdekességként megemlítette, hogy a régi módi játszótérre szalmazsákokat helyeztek ki, elsősorban a gyerekek számára. Végül azonban a felnőttek is örömmel üldögéltek rajtuk. Mint fogalmazott, jó látni a népművészeti rendezvényekre érkező tiszta tekintetű embereket, akik, ahogy maga a program is sugallja, azt az üzenetet hozzák, hogy álljunk meg egy pillanatra, üljünk le és figyeljünk egymásra.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helységben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az elébb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért, Miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja a beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a véradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda. Szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A1-esület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
5: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett is szerető.